0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járunk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

itt tolom itt a szuperen, aztán kapok rá meleget, hideget is, meg meleget is. Úgy vagyok vele, hogy szeretem megmutatni, még mindig szeretem megmutatni azokat a zenéket, amik nekem a polcon itten leledzenek bakeliten, vagy éppen vinilen, ha majd Hódémi feltűnik itt, akkor majd csak vinil lesz, de szóval ja, megint jöttem, hallgassunk együtt vasárnap reggel zenéket. Itt van az első 2015. október 20-án megjelent album, erről a múlt héten már játszottam egy zenét, na most itt van még egy, ez itt a Blond is, nem az a Blond is, hanem egy másik Blond is, egy kanadai zenei DJ és hát ilyen mindenféle performance producerek, két csajról van szó egyébként, akik a Blond is mögött állnak, és hát itt van az első, az teljesen egyébként, ez a Welcome to the Present album, ez egy kétlemezes album, csodálatos szép zenékkel szerintem. Itt van róla az első zene, az album első zenéje, a Shy Grass. Oh yeah! Plusz 3670-45-95-995, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, azt majd felolvasom, de inkább most hallgassunk zenét, azért jöttünk vasárnap reggel, ébredezünk, Fincsi vasárnapi reggelihez való zenék, ágyban fogyasztva, Simon zenével tálalva. Na jó kagylózást mindenkinek, majd jövök. Oh yeah!

azért látom, ébredeztek már. Ha nem mondom, hogy ezek ilyen ébresztő zenék, de kinek mit tesz a vasárnap reggelén, azt elmondtam a múlt héten is, hogy nekem valahogy más. Ilyen Tamás. Megyünk a következőre, érkezik Ishi Hideaki, azaz DJ Crush. És a 2001-es egyik, szerintem az egyik legjobb sikerült albumja, a legjobb zenékkel, azt is lehet mondani. Ezen van a legtöbb, legjobb zenéje DJ Crushnak. Jön az első zene a Zen című albumról, és ilyen mi meglepő, a Song One, az a zene címe. Mindjárt hallgatjuk mit.

rákukkantok egy kicsit a Viberre. Azt mondja, hogy itt van velünk Isa István és a család. Már bekapcsolták a rádiót. Azt mondja, Isa István azt mondja, gyönyörű szép vasárnapot, reggelt kívánok neked. Kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Nagyon örülünk. Még egyszer, majd megered ám a nyelvem, csak még olyan kicsit én is el. Megettem a reggelét, igaz, hogy megsütöttem el, mindegy. Szóval nagyon örülünk neked, szuper, szuper, hogy újra hallhatunk téged és Pálinkás. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, oh yeah. Mi a teraszon fogyasztunk? Na ez pont jó, ilyen kis, és el tudom képzelni, ott vagytok itt az erdő mellett, és kint a teraszon szólnak ezek a tung-tung-tung-tung, zenes izé, rappes hip-hop. Azt mondja, hogy Ladás Szabi itt van, azt írja, szép jó reggelt, Simon, hello Szabi. Itt van velünk Kokó Kovács, Laci is azt írja, jó reggelt, kedves Simon, végre letelt a 24-es meló, hát az jó lehet. Kávé, aztán leöblítem egy kis pálesszal erre a hús, erre a hűs időre, mondom, majd jönnek azok a szavak, csak még egyelőre fogalmazásgátló van bennem. Azt mondja, Putyán Lajos is itt van, és azt írja, jó reggel, csak halkan hadd szóljon. Oké, rendben, sutogok hozzá, oké? Oh yeah. Na hát csodálatos, szép jó reggelt és jó kagylózást mindenkinek.

Arra gondoltam, megyünk tovább egy picit, olyan nem gyorsabb lesz, de 1991-ig repülünk vissza az időbe, az albumig. A Massive Attack Blue Lines albumról jön a Heim, vagyis Heim of the Big Well.

szép jó reggelt kívánok a Pálcika Familinak, és itt van velünk a Pálcika ember, és írt nekem, azt írja, nem sírt, írt. Szia DJ Simon, kellemes Adit, köszönjük a reggeli ébresztő zenéket, igazán nincs mit. Jó kagylózás.

és hát ahogy azt mondtam, a DJ Crush Zen albumja, ami 2001-ben jelent meg Amerikában egyébként. DJ Crush még mindig egy japán DJ és zenei producer, egyébként alternatív hip-hopokkal foglalkozik. Ez a Zen nevezetű album, ami nekem nagyon bejött. Megvan több albumja is, de szerintem ez valami csodálatos lett, és több zenét is le fogok róla játszani, mint ahogy az előző is volt. Így jön még egy. A zene címe pedig annyi lesz, hogy

Lovász Károly, József és Kacsi barátom is felébredt, azt mondja, hello DJ Simon keletem, és hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Szép vasárnap reggelt és jó adást kívánok. Oh yeah, no yeah, köszönöm szépen Kacsikám, neked is nagyon jó kagylózást. És aztán menjünk tovább a következő előadó. Hát ilyen meglepő lesz, 2003-ban jött ki egy lemezők a kanadai Cirque du Soleil. Vagy Soleil. Nem tudom rendesen, hogy kell mondani, hogy franciának ejtik igazából. A lényeg a lényeg, hogy 84-ben alakult a csapat. És hát ugye nem csak cirkuszi előadások vannak, hanem bizony nagyon jó zenéket is gyártanak. Itt van egy 2003-as kiadású zene, az Afrika címmel jött egy Cotton Belly remixben. Itt a szuperen. Tessék kajlózni. Egy olyan, hát lehet azt mondani, hogy nagyon kevesek által a zenét. Hát nem is tudom. Szerintem ezt még senki nem játszott a rádióban. Na én leszek az első. Ez biztos. Jön a Cirque du Soleil és az Afrika.

A következő szintén Cirque du Soleil-el. Az El Penduló zene érkezik. Hát, hogy mennyire indulunk el? Nem nagyon ígérem. Még mindig megmaradunk ezeknél a fincsi kis nyugis tempóknál. Még egy darabig, aztán meglátjuk. Meddig bírom?

Mert szívesen beszélek bele egyébként, mert szerintem jó zene. De éppen itt Surcival írogatunk itt a háttérben, és hogy nem éppen ébresztő zenék, vagy hát jó, ezt nem írta így konkrétan, de utalt arra, hogy ilyen nagyon lassú zenék, és hogy ez nem éppen ébresztő zene. Hát figyelj, kinek mi? Írtam is neki egyébként, hogy kinek mi? De maradjunk agyom, hogy most veletek beszélek, nem a Surcival, hogy hát kinek mit jelent egy ébresztő zene. Én megmondom őszintén, hogy én nem vagyok az a típus, mint aki a barlangba felébred, és akkor majd nyomjuk meg azt, hogy még egyszer aztán menjünk ki vadászni. Hanem én szeretek szépen nyugisan felébredni, esetleg rámászni a mellettem lévőre az ágyba, vagy éppen kimenni reggelit készíteni neki, aztán együtt reggelizünk, majd összekenjük egymást a majonézzel a reggeli után. Én ilyen vagyok, egy kis lassan beinduló reggeli típus. Ez hétköznapra nem mondható el, amikor reggel 4-kor csörög az óra, és akkor na akkor van az a vadászós műfaj. Akkor esetleg el lehet tolni a jó reggelt kívánok című nótát, de ezzel én úgy vagyok valahogy szombat, meg reggel, vasárnap reggel, ez nem, az, annak valahogy így kell telni, nyugisan, kikapcsolva felébredni, de így ahogy írja, és a István azt írja, isszuk ezeket a muzsikákat, basszus, oh yeah, van. Ugye, és pont ez az, hogy ti nagyon jó helyen laktok, és irigylem azokat, akik esetleg erdő mellett laknak, vagy erdő közepén laknak, és kiülnek a teraszra, és ott fogyasztják a kis reggeli ízét, a kalszon, a kávét, meg az ilyesmit, vagy éppen egy rántottát ott fogyasztanak el, és szól a háttérben egy ilyen zene. Hát én világéletemben ez volt a vágyam, egyszer kétszer már teljesült is, de ja, ez a legjobb rész, lehet azt mondani. Mindig lehet azt mondani. Először azt mondom, hogy lehet azt mondani. Nem töröltem le a következő lemez, de még mindig maradunk a Cirque du Soleil-nél, és jön a következő zene. Jaj, mi is a következő zene? A Le Reveur. Egy Theory Corporation, bocsánat. Theory Corporation remixben hatalmas kis zene lesz, figyelj!

Na, pillancsuk rá a következő zenére. Megint 2001. És még egy DJ Kress zene. Ráj, de finom. Csak hogy ne unjuk meg, DJ Kress, ez lesz az utolsó zenem a tőle. Ez a Days End, a napok vége.

és azt mondja, tiszta libabőr, még a fejed is tőle. Az biztos. Oh yeah. Itt van velünk Bazsi is, megébredt a kolléga a tegnapi veretés után, azt mondja, jó reggelt, szia Tomi. Hello Bazsi. Jó reggelt nektek is. Ez ilyen nektek való, Bazsikám, jut eszembe Szilvének, mert azt hiszem, hogy neked is, meg neki is tetszik a... Hát nem reggi, de majdnem. Na jó, nem. Na, mert a következő. Ó, lehet azt mondani, hogy mit találtam, én magamnak örülök, beleszólok itt a trombitás, és ez a legjobb. Na, de lényeg, hogy 2004-ig kell, ha jól emlékszem, visszavonulni. Maradunk egyelőre az Amerikába, hisz hát jön a Theory Corporation 2004-es The Cosmic Gate albumjáról az egyik legcsodálatosabb zene egyébként. A Theory Corporation 1995 óta létezik, mindenféle ilyen hip-hopos, elektronikus, braziliai formációs zenéket szoktak játszani, de a lényeg, hogy jön a nagy kedvencem tőlük, már párszor játszottam itt a Superen, viszont nem lehet kihagyni, hogy ha már ilyen zenék mennek, akkor nem lehet kihagyni, hogy ne szóljon az A Mary Market című nóta a Theory Corporation-től, szóval ez jön most itt a következőkben, itt a Superen.

hát mondtam, meg fog jelenni, hó, Dimi. 44 percet késed, semmi probléma, itt van, azt ilyen jó reggel, tiszteletem. Korán keltél, miért nem pihensz vasárnap, örülök neked, hallgatok. Köszönöm szépen, Dimi, és hát az van, hogy kezdődik a nap. És úgy vagyok vele, hogy nem tudom miért, most úgy rákaptam arra, hogy vasárnap reggel nekem be kell jönni és tolni, de befogom. Jó kagylózást neked is, Dimi.

Lovász Karcsi barátom azt mondja, hogy még azt mondtad nekem, hogy lehet, hogy nem fog tetszeni. Írtam meg a Karcsinak, hogy lát, lehet, nem fog bejönni az az adás, nem? Szóval igazi fincsi, különös, kiülős, reggeli kávézós muzsikák, barátom, nem kell mindig az úszni, akkor hozok még egy kávét. Hozzál nekem is, Karesz, visszafelé, ha már jössz erre. Oh yeah. Tisa István megmutatta, hogy hol ülnek. A teraszon. A pálmafák alatt. Na jó, nem? De ja, jól néz ki István. És ha már így beledumáltam, akkor elmondom, hogy a következőleg, és nem fogjátok elhinni nekem ezt a dolgot, de jön Giuseppe Nuzzo, egyenesen Olaszországból egyébként, aztán Spanyolországban telepedett le, és nagyjából spanyol zenéket is szokott hozni azóta. Jön egy zene tőle, a Bocadillos, Bocadillos, Variados albumról, hát ez ne szépen mondtam, ami 2016 szeptemberében jelent meg, és a Mr. P című nóta érkezik, amiben ugyan nem rappelnek, viszont szerintem iszonyatosan jó zene. Na mindjárt meghagylózzuk együtt, itt a Szuperen, oh yeah!

És úgy vagyok vele, hogy még mindig maradunk ezeknél az ütemeknél. Mindig vagyunk egy kicsit a reggis beütésnél. 2017. február 10-ére megyünk vissza, és ha már volt The Emery Corporation, és ha már duplázok majdnem mindenből, vagy éppen triplázok, akkor jön megint egy The Emery Corporation. Fogadjátok sok szeretettel tőlem ezt a zenét. Az egyik nagy kedvencem 2017-ből a The Emery Corporation-től. Ez a Letter to the Editor. Oh yeah. Rekil Jones, aki a háttérben rappelni fog, iszonyat jó zene, párszor megjátszottam itt a Superen. Hát nem hiába, mert egy iszonyat jó zene szerintem.

Isten már azt mondja, hogy álfolyam, már lesz is jöhetne egy reggelem. Hát inkább ezt hagyjuk, szerintem azért reggel nem kéne ennyire bele csapni, lecsapva már korán reggel. Itt velünk Racingen Misi, azt mondja, jó reggel Simon, üdvösség a szupereknek. Hello Misi, jó kagylózás neked is. És ha egyszer majdnem 9 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a szuperen. Ez itt a Private Morning Light, DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig, ami biztos. És hát azt van, hogy megint megyünk tovább vissza a Theory Corporation Temple Alley, na még egyszer, The Temple of Eye of Eye albumjához és annak a D oldal ketteséhez jön egy kis úterzárás, jön a Roadblock. Iszonyat jó zene szintén. Egy kis hip-hopos ízés, valami. Oh yeah! Plusz 36-74-59-95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha bármi van a mondani való, azt én felolvasom. Tessék, lássék jönni!

engedem el a Thievery Corporation-t, hisz hát olyan jó zenék vannak az albumon, hogy jöjjön a következő, Zion igaz fiai, a True Songs of Zion.

Jaj, Hodimi, ha Zsolti tolna ezt, egyből az lenne, hogy ú, milyen jó zene. Hagyjad már. Tudod mit, feküdj vissza. Ha! Na de menjünk tovább. Jön megint a Szürke. Na meg ez a Cirque du Soleil. És az Ombra című nóta.

Hát nem mondom, hogy pörgessük fel még mindig. Egy kicsit maradjunk az ébredezésnél, vagy éppen az ebéd előkészítésnél, amikor felvágjuk, levágjuk, megpucoljuk, kihámozzuk, mert bocsánat, kihámozni a ruhából kell, de valami ilyesmi lesz, DJ PP. És ez so beautiful, mint maga a zene, vagy mint én.

mindig 2003-at írunk, amikor a Cirque du Soleil hozta nekünk a Finch albumot, a Tapis Rouge néven. Nem tudsz fogalmazni, Tomi, reggel van. Figyelj, egy órája már bennem, én mindegy. Szóval jön a Gamelan című nóta, és hogy miért? Azért, mert ez is jó. Meghallgatjuk mindet. Oh yeah.

0: Tisztelt hölgyek, urak, úgy vagyok vele, hogy rá fogok húzni egy órát, tehát nem 10-ig, hanem 11-ig fogok itt lenni a szuperen. Mert hát építkezünk és hozunk fincsi zenéket, vagyis hozok fincsi zenéket. És most már legyen egy magyar előadó is, igaz? Természetes, hogy lesz Somogy megyei Márnyéről származó 1980-as születésű Fogarasi, ifja Fogarasi László, alias Yonderboy. Fincsi zenéje érkezik. Egészen pontosan 2000-ben jelent meg az album, a zene címe pedig No Answer from Petrograd. Boom.
1: Дорогие товарищи, строители, монтажники, энергетики, вчера в 7 часов 10 минут поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат Белинской ГЭС.

ha van már magyar, akkor legyen svéd is. 2006. november 6-a jött az uppsalai svéd duó, és hozták a Coop Highland című nótát. Jön a Coop! És nyilvánvaló, hogy a névadódal érkezik, jön a Coop Highland Blues. Nagyon bluesos, free jazzes, vagy éppen jazzes, vagy éppen acid jazzes, downtempo cucc. Isteni szerintem.

A Lovász Karcsi azt mondja nekem, na ez igen, túlóra is lesz a Fincsi zenékből. Azért csak sikerül belekölgnöm a mikrofonba. Szóval vigyázz, mert még hozzászokunk a jóhoz, barátom. Fia Karcsi. Köszönöm szépen. És azért mennyire furcsa, hogy milyen zenéket szoktam játszani amúgy. Meg mi az, amiket hallgatok? De párszor már megmutattam nektek, de végtelen a tárház, lehet azt mondani, hogy mi az, amiket szeretek hallgatni, és mi az, amiket szeretek játszani. Ja. Nem kell aggódni, azért váltunk majd stílust is. Azt hiszem. Bár most már elég nagy stílusváltás ahhoz képest, ami reggel 8-kor szólalt meg. Lassan már jazzni járunk. Fincsi, Fincsi. Itt van velünk Kis Péter Attila is, azt írja, szia Simon. Már a második vasárnap kapnak el. Remélem ez nem fog változni. Nagyon Fincsi kis zenéket pörget. Ja, és ezt még Bakeliten, vinilen azt akartad írni. Csillagos ötös, Ati Bordányból. Szia Ati, nagyon szépen köszönöm. Igen, megpróbálok majd jönni. Jó, azért nem ígérem, hogy majd most minden vasárnap reggel fogok jönni ilyennel, de amikor úgy érzem, akkor fogok jönni, és pörgetek ilyen kis home edition-t itt a Szóperre.

0: Hány de jó váldó a csajszű hangját, isteni, annyira jó, hogy az valami bődület. Na figyelj! 0367045999, ez még mindig a Super DJ Rádió Viberje, ide lehet nekem írni. Reisinger Misi azt írja, Simon DJ, köszönöm, hogy 11-ig maradsz. Igazán nincs mit, próbálok majd azért hozni még jobb zenéket. Attila azt kérdezi, hogy le lehet valahol tölteni a mai adásod, mindig le lehet tölteni, akár a Super DJ Rádió Facebookjáról, vagy éppen a rajongói letöltős üzé, vagy valahogy így hívják azt az oldalt. Van egy ilyen kizárólag letöltésekre szakosodott oldalunk a Facebookon. És ha már voltunk Svédországba, visszamegyünk a magyar csávóhoz. Megint Yonder Boy. És hát nem lehet elmenni az mellett, hogy a... Shallow and Profound album tartalmazta ezt a Finchi zenét, amit mindenki imádott annak idején 2000-ben. Kucora Edina a háttérben, a vokál jön, és itt van már szól. A Padabam.
1: Padabam.

Jaj, de gyorsan vége van. Majd egyszer csinálok bele ilyen 20 percesre. Remixet, hogy zsávarán, baba. Na de menjünk tovább, mert lehalkul ez a zene, meg a következő is lefog, de visszamegyünk, ha már magyar kétszer volt, lesz a svéd kétszer. Jön megint a Coop, és az egyik kedvencem tőlük jön a Come to Me. Gyere hozzám. Gyere, gyere. Milyen kis karácsonyi beütés ez zene szerintem. Én mindig azt képzelem, amikor elindul ez a zene, hogy ilyen kis vízé hullik a hó. Nem tudom miért. Olyan, nem tudom. Tényleg ilyen ünnepelős hangulat van. Na figyelj, jön. Oh yeah, itt a Coop, és a Come to Me.

itt van velünk. A Dance Doctor, azt ér, szia Simi, végre hazafelé tartok, tiszta sőkkel, kellemes hétvégét neked és minden hallgatónak. Köszi, Doki. Na, erre vezess.

ugrunk 2005-ben. Igen, ilyen kis broken beat. Vagy éppen future jazz. 2005. július 6-a. Itt van nekünk Anthony Bertolla, vagy Anthony Bertolla és Arthur Buggins, hogy egyenesen Belgiumból jön a Chavari, de bocsánat, Charivari, és a Cosmos 17s. Egyébként ismerős lesz a zene, egy bizonyos zenének a feldolgozása, nem árulom el, hogy melyik úgyis meg lesz. Ismerve vagy ismerve, ott van, tessék! Attilának ott van az album, ugyanarról pörgettem én is. Oh yeah! Na, nehogy imádjuk!

is István szíve nekem, hogy ez igen, ez nagyon új. De az egész az... Örülök István, hogy felültél velem erre a ma reggeli flow-ra is. Azért, hogy ha vele gondolsz, hogy 8 órakor hol kezdtük, milyen ütemekkel, most meg itt tartunk. Hát igen, na próbálom tartani, aztán egyre jobban emelni a ritmust, és hát kész, hát közeledünk most már lassan az ebéd felé, ja nem. De egy biztos, most már így könnyebb ezekre a zenékre vagdosni a húst, kloffolni a húst, vagy akár...

Oh yeah. Hát nálunk már úgy nagyjából azt mondja, hogy éppenséggel 9 fok van, ami mínusz 2-nek érezhető, valahogy így ömlik az eső, meg ömleni is fog. Úgyhogy inkább képzelem magam egy tengerpartra ezzel a zenével. I'm

2015. október 20. Megint jön a Blondis album, a Welcome to the Present. Üdvözlünk Omában. És egy fincsi zene az albumról. Jön az Inner.

95. Ide lehet írni, ha éppen tetszik, vagy ha nem, úgyis felolvasom. Ha nem tetszik, azt is, hogy a bánatban itt van. A pálcik ember azt írja, igazi ébresztős Adi, szuper vagy, ahogy szuper vagy, hogy 11-ig maradsz. Egy köszönöm szépen, 10-ig, igen, igazából 10-ig volt, hogy leszek aztán. És úgy vagyok vele, hogy ha már így felépítettem 8 órától a tört ütemet, inkább hip-hopokkal kezdtük, ugye? Akkor mondjuk el, hogy jönnek most már a kis ütemesebb nóták. 2017. február 3. jön Marvin and Guy, és a Mother Nature is calling you. Az anya természet hív téged. Na figyelj, mi lesz ebből. Az egyik nagy kedvenc, párszor már szólt itt nálam a szuperen. De ez mindig jó.

Isa István azt mondja nekem, hogy ez nagyon jó döntést tesz, ez muzsikálni, mi meg muzsikát hallgatni. Fincsi muzsikát, így van a húja. Itt van velünk Bandes, vagy ez a hegesztő, azt mondja, hello Simon, vagy ez a hegesztő is jelent Csorvásról. Üdv nektek, neked és minden hallgatónak. De jók ezek a zenék. 8-kor indult az adás, csak úgy mondom. De jó, jó kagylózást neked is. Örülök, hogy csatlakoztál végre. Itt van a jamaikai Nándi is. Szia Simon, jó adit jamaikai Fülesen. Fülesen van egy ideje, csak reggeliztem, azt tele volt a szám. Üdv mindenkinek. Helyes, tele szájjal nem beszélünk, szokták mondani a lányoknak. Ugyebár. Hello Nándi, jó kagylót neked is.

Szia nekem, itt a szép jó reggel, Simon bácsi, üdv a szuper csapatnak is. Nincsenek itt mögöttem, megmondom őszintén, hogy nem tudom átadni, de köszönjük szépen, hello Rita! Kellemes ébredezést! Örülök, hogy itt vagy!

Marvin and Guy. És a Mother Nature is Calling You. Menjünk tovább, és megint jön Giuseppe Nuzzo.

És a játító Szabó Pistol, a barátom, egyenesen Kemenes Pálfáról. Azt írja, hellóka, jó reggel, Simonunk. Látod, kisajátított. Szép vasárnapot mindenkinek. Neked jó adit. Köszönöm szépen, uram. Hallottam, tetszett tegnap. Bazsi barátom, trenszes estje. A debütáló trenszest. Szerintem iszonyat jó volt. Hello, Pistula! Üdv Viculának!

És hát lehet azt mondani, hogy úgy, mint Doki szoktam, hogy hú, mit találtam, hát folyamatosan ezt tudnám mondani, hogy hú, mit találtam már megint. És tényleg az van, hogy ma se készültem semmilyen előre, nincs előre megtervezve a dolog, hanem hogy leszedek ilyen jó pár olyan lemezt, amit tudom, hogy ilyen nagyjából egyforma stílusok. Aztán szépen úgy válogatok a ládából. Úgyhogy jön most egy horvát Kroáciából, egyenesen Lia Rudman. A csávó 2017. június 13-án hozott egy mini albumot, nagyon mini, mert egy zene van rajta, mégis EP-nek nevezzük. Jön az Éjszakák, azaz a Nights EP, és arról is egy ilyen kis soul-funkos cucc, a Can't Communicate. Oh yeah!

Jön Kaori, és a Good Life egy bizonyos zenének a feldolgozása, nem mondom, melyik Kaori Kaneko, a japán énekes, feldolgozta azt a bizonyos Good Life-ot, hogy kitől? Na mindjárt kiderül. Nagyon brékes, nagyon jazzes, nagyon tört, de figyelj, beindul. Vagy valami ilyesmi. Na, söprögessünk egy kicsit.

Itt van velünk Vica is, azt írja, sziasztok, vasárnap délelőtt, mi az? Sziasztok, vasárnap délelőtti szuper hallgatóság, elók a drága DJ Simonunk, oh yeah, nyomasd a jó zenéket, hadd dübörögjön, a GBL 1000 P-ban. Délutánig megyek, éjszakai műszak, vasárnap azok. Na mindegy, ma és holnap aztán egy hét Szabin leszek, pihenés a terv, szuper DJ-vel, Rimmelt, és oh yeah, én voltam Vicula, a karcolós. Na akkor szóljon neked ez, Vicula. A következő zene 2016-ból jön Doktor. Csak így simán lehet mondani, Doktor. És a Tropic című zóna. Érted zene? A zóna. Most meg annyira akarok beszélni, hogy most már azért nem tudok. Reggel azért nem tudtam, mert korán volt. Most meg azért már annyira fő vagyok pörögve, hogy most már azért nem tudok. Na szóval itt van a Tropic. Szóljon neked, Vica. Jöjjön meg a kedved! Hát a pistulajnak is megjön a kedve. Aztán karcoljatok együtt, oh yeah!

Na menjünk tovább, hölgyek, urak! Doktor, aki egyenesen Dániából érkezett, és hozta nekünk a Tropical című, vagy Tropic című nótát. Azt nem lehet elmenni az mellett, hogy van itt még más északi csapat. Egyenesen Norvégiából érkezik DJ, vagyis Jacob és Johannes Smith. 2003-ban hoztak nekünk egy fincsi albumot, az Oslo Session. Ugye norvégok honnan jönnének máshonnan, mint legtöbbször Oslóból. Teljesen szét vannak oszlódva. A lényeg, hogy itt van egy Oslo Session EP első zenéje, a Smith Brass-tól, amiben Thor, Jacob Smith és Johannes Smith a résztvevő, a Vakre Sara és a Den Onde Drage, a szép sárika és az a csúnya Drage. Ha le akarjuk fordítani magyarra, de hagyjuk a magyar fordítást, hallgassuk. Igazi Deep House 2003-ból. Itt a Superem. Oh yeah! Hoppá! Jamaikai Nándi azt írja, most már jöhetne egy oh yeah, küldeném feleségemnek, Anitának, mert nem csinál fasírtot. Oh yeah! Ha! Szerintem már neki is ugrott.

hamar, mielőtt még az ütem beugrik, azért el kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon, mint ahogy láthatjátok a műsor füzetben is, sajnos ma Csúcsú királyunk nem tud fellépni itt a Super DJ-n, máshol fellépett, itt meg lelépett mára, de hát be fogja pótolni, én ezt tudom, ismerem a csávót, és majd hozza nektek a jobbnál jobb zenéket, ami biztos jövő héten vasárnap. És hogy alakul a mai vasárnap? Hát én vagyok 11-ig, aztán egy kis Lukas óra, lehet azt mondani, viszont jobbnál jobb zenéket tol a mi botunk is. Aztán 3 órától érkezik DJ Surci, oh yeah, itt a Szuperen egészen 6 óráig tolja 3 órán keresztül a fincsi zenét, majd jön Zsolti egészen 8-ig, és 8 órától, ahogy az szokott lenni, már ha erő kerül, akkor jön a mi live menünk, tudjátok, az élő ember. És tolja egészen 10-ig, vagy éppen kifulladásig, vagy ameddig bírja. Smith Brothers, vagy Smith Bros.

2003-ban hozott egy albumot Oslo Session EP néven. Norvégiából, hát most nem fogom lejátszani szerintem a többi zenét róla. Egyre kevesebb idő van, és még rengeteg zene van mellettem, amit lesz mertem itt a polcról reggel. Úgyhogy jöjjön a következő, megint a magyar csávó. Fogarasi László alias Yonder Boy. És egy 2006-os zene. A People Always Talking About. Na még egyszer. People Always Talking About. The Weather. Vagy a Water. Az emberek mindig az időjárásról beszélnek, és ez tök komoly, mert Svédországban is, amikor elkezdtem ugye tanulni a nyelvet, de hülye vagy. De nem kezdtem el tanulni, mert igazából elmentem dolgozni, aztán ott tanítottak a kollégák. Nem jártam itt svéd nyelvtanfolyam iskolába, vagy hogy mondják ezt, svéd nyelviskolába, hanem ilyen autodidakta módon szépen szájról olvasva mindent úgy átformáltam. De a lényeg, hogy itt is mindig ugye a sulikba elmentem, aztán én igazából beültem egy órára, ahol mondták, hogy elkezdtek beszélni az időjárásról svédül, hogy jaj, jette fint vedreti dag, diskebli ring, no kansi szólít, aztán mindenféle hülyeséget beszéltek. Hát senki nem beszél erről igazából a való életben, de mindig azt mondjuk, hogy mindig az időjárásról beszélünk. Hát persze, nagyon meghatározza minden napjainkat, hogy éppen milyen idő van, itt rohadtul, ha mondtatok csúnyát, akkor kaka idő van. Esik már egy ideje, meg még egész hétre, jövő hétre is esőt mond. De igazából én örülök neki, vagy hát annyira nem, de igen. Mert azért valljuk be, nagyon régen volt ennyi eső, legalábbis nálunk. Félre a dumából, vagy dumával, megyünk tovább akkor, ahogy mondtam, jön Yonder Boy és a People Always Talking About The Weather. Na nem az eredeti, hanem egy Time Writer remix érkezik itt a Super M, figyelj!

Na figyelj, szuper, menjünk tovább a következő pár. Degedjen egyenesen Indiából érkezik a zene. Jön Murri rá. És az Acid Indonesian Darif Szikele, de ezt nem tudom kimondani, mert annyira durva. Na, szóval még egyszer, Acid Indonesian Darif Szikedelia. Nagyon-nagyon ilyen indiai vonuló zene. Valaki látott már indiai vonuló zenét?

Basi, azt kérdezel, hogy nem tudom, hogy mibe vagy, de amúgy jó. Én nem tudom, hogy miben vagyok, de figyelj, ha valaki szereti például a riói karneválokat, annak ajánlom figyelmébe, hogy keressen rá indiai karneválokra, amikor indiaiak vonulnak az utcán, és mindenféle ilyen, nem tudom, ez például hatalmas, szerintem, ilyen, nem tudom, igazi utca zene, amikor mennek az emberek az utcán, vonulnak, karnevál van, és mindenkinek a síp ott van például a szájában, amit is hólják, mint az állat. És tudjátok, én mindig azt tudom mondani, hogy én szeretem megmutatni azokat a zenéket, amit amúgy nem igazán lehet hallani sehol se. De ez pont olyan zene. Itt van velük Házi, azt írja nekem szép napot a hallgatóknak. Üdv Simon, itt már 9-től szól a zene. Itt meg 8-tól, csak elmondom. Csak pakoljatok ide-oda, nem volt időm írni neked, mert használtam a flexet, kicsit hangos. Jószág, de szomszédok meg bírják. Vasárnap szerintem utálnak. Van még egy kis fúsi meló, de rádió szól. Hisz itt a teló, oh my god. Jó az a jó anyag. Ne légy hanyag. Itt van Putyer Lajos is megérkezett. Írja nekem, hogy további szép vasárnapot, szuper volt, oh yeah. Na most elmondom neked, hogy még nem fejeztem be. Minimum két zene jön, aztán tényleg itt hagylak benneteket. Most már kezdtek utálni, tudom, de nem baj. Tudod, miért nem? Mert hát most elmondom, hogy mi lesz a következő zene. Lehet, hogy tényleg hazafut mindenki. A zene címe az Atom of Mayhem. Az Albion jó voltából 2016-ban jelent meg, Albion Venables. És ő svéd egyébként. Szóval Albion és a Matva Mambo című albumról az első zene, de nem, bocsánat, a második zene. Jön a Matva Mambo. Hasonló jó lesz, mint ez az előző, vagy még jobb. Képzeljétek, a világon ilyen zenéket is hallgatnak sok felé. Nagyunk neki, jöjjön az

nem mondom, hogy passzol, de se senki nem mondta, hogy passzolni is fog. De valami hasonló jó zene, ez biztos. Ha! Na még egy zenét majd feldobok, aztán tényleg elhúzok a buszba.

0: Jó van, kagymasz. Lesz ez egy kagymasz 2003. És a Simple Red kedvencem.
1: A Sunrise.
0: Úgyhogy lesz még egy zene ezután.

He took a call.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Ladies, 2000s, Music Radio.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Listen! Do it with me!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a Szuperdíj.

Aztán, hogy mi várható ma délután? Hát igen, de az kétszer is. Hát ami a kezembe akad, mert nyuszi rendezés volt ma vasárnap délelőtt, meg otthon nagy takarít.

Na nézzük a Viber-t, 2-36-74-55-95-9-95. Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Sulci! Pálinkás jó napot Erdélyből, Erdőszentgyörgyből! Az Ise család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, már vártunk, nagyon szépen köszönöm! Oda neki, hadd szóljanak!

már itt is van. Csorvástól üdv neked, és minden szuperhallgatónak ezen a végre esős vasárnap délutánon. Nálatok esik, nálunk nem. Szia vagy-e!

és akkor jó volna egy kis szex, ugye?

ott van az én barátom a szomszéd utcából, na meg kedvese, felesége, Dizsúr barátom, azaz Gergely György, aki remélem dolgozik, mert a vasárnapban mit csinál a délután. Na meg itt van Márti, aki éppen vagy süt,

Kulti csavargás van, de közben hallgatunk. Kérdemes, szuper Adi, nagyon szépen köszönöm. Hello Robi, szia Ildi, akkor Ildi most nem alszik, ugye? Akkor hallgat. Sziasztok, kellemes vasárnap délután. Mit fogok én kapni az Ildi-től, ha én találkozok vele, te jó Isten?

Tányi. Már bocsi, elmész a csába. Látom, nem kell tükör. Még nem. De nem is várom meg, várjál. Amúgy meg nem is látnám a tükörben, mert a tükör az olyan fejmagasságban van, úgyhogy... Jaj, de csúnyák vagytok, de én nem.

0: nézd csak, ki van itt.
1: Itt van.
0: Kufari bácsi. Hello, mi van veled? Semmi? Kellemes műsorozat és barátok. Üdv a szupereknek. Hello, Kufari bácsi. Remélem, nem éppen valamelyik villamos.

Igen, igen, igen. Éva Braun, aki fiú. Hát már az én kedves főnök azt mondom, elnevezte Éva Braunnak, aztán amikor már az volt a neve, akkor derült ki, hogy kammacska. És itt van, megérkezett az én pótapám, Jenő. Szia, Jenő!

Na még egyszer, mert a masinak a feléről lemaradtam. Szia DJ Sulci, itt is jó adást kívánok neked. Köszönöm szépen a Ritának a dalt. Na igen, mert miért ne jönni el jövőre a Super DJ Rádió találkozóra? Idén is tök jó volt, kérdezd meg a Rita nénit. Na figyelj, megyünk tovább.

második menü pedig csirketombos Uncle Ben's extra ananásztól rizsával. És kész. És a restet már mellé. Mi lesz a követ? DJ Simon.

Tessék, DJ Simon, hallod? Én magyarul töröm az angolt. Azt írja Kodak. Az kádok, te! Hallakám, csak főzök. Hallod, még mindig nincs kész ez a két menü? Hát mi van veled, se?

hallgattam, nem kell sírni. Oké, jó, rendben van. Szia, házi! Egészségedre!

If you want to put your feet back on the ground,

Rita azt írja, ha az ötödik kerület felé jársz, a Ferenciek tere felé, akkor te is vendégem vagy egy kávéra, csak írj előtte, dolgozok. Hát hallod? Ez nehéz ügy lesz. Én 18,5 méter hosszú vagyok, úgyhogy nem tudok beállni egy parkolóba, hogy kávézzunk egyet. De nagyon szép.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti. És hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnaponként jövök hozzátok, és hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenei csodáit. És hát úgy van, ahogy Isa István barátom írja, hogy meglepi zenék. Ugye hát majdnem, hogy az egész listán meglepi zene, de természetesen lesznek olyan zenék is, amiket már játszottam, és hát amiket még nem játszottam. Például lesz olyan, hogy James Ross, hát majd meg fogjátok hallani, hogy melyik zenét játszom tőle, egy igazi csemege muzsika, mindenki nagy kedvence. És hát mielőtt még belefognénk ebbe a zenei áradatba, hát először is Surci barátomnak köszönöm szépen az előző műsort, nagyon jó volt, mint mindig jó volt, ugye? És hát ugye ott van, hogy emlékeket ébresztünk, hát ez most ebben, nem is ebben a két órában, hanem négy órában, ugye, mert Surci barátom elkezdi, és hát én megfolytatom, csak ugye én nem keverem, nem mixelem a zenéket, ő meg nagyon ügyesen keveri, és hát jól esik azért hallgatni úgyis a retro zenéket, hogy azért egy kicsit össze vannak mixelve. Na de, azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk Viberre, és hát írjatok nekünk, meg kérjetek zenéket, de ha kértek zenét, olyat kérjetek, ami kapcsolódik a 80-as évekhez, mert hát maradjunk meg ebben a szellemben, ebben a 80-as évekbeli nagyszerű, mondjuk úgy italo diszkó, na meg nem csak italo, hanem simán diszkó, ilyen a Banana Ráma együttes, akiktől hoztam is zenét, na meg a Vénusz, ugye Vénuszról, tőlük is hoztam muzsikát, majd hát meg fogjátok hallgatni, és olyan is van, hogy Banana Ráma és Vénusz a zene címe, ezt is elhoztam egy nagyon jó kis verzióban, hatalmasat fog szólni, tehát nagyon jó minőségben fog szólni, és jó lesz hallgatni, mert hát régen ezt a zenét sokat, nagyon-nagyon sokat hallgattuk. Hát gyerekek, itt van velünk Isa István barátunk, aki azt írja, hogy már vártunk, szia, csodás vasárnap este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen. Örülünk neked és annak, hogy újra hallhat, Szentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen. Örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, nagyon várjuk a szuper meglepő muzsikákat, autókázunk.

visszafogom magam, befogom a számat, a Lead Back fog nekünk zenélni, Night Train Boogie. Nálam ez a zene viszi a pálmát, és nagyon remélem, hogy azoknál is viszi, akik szeretik a gitárzenét, mert ebben minden lesz, boogie is lesz, gitár is lesz, na meg hát retro, nagyon-nagyon retrósak leszünk, és hát emlékeket ébresztünk, nos, hadd szóljon, azt mondom.

gyerekek, már is mondom nektek, a Viber számunkat 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége, a következőkben pedig egy meglepi muzsika már is

hogyha én elmondom nektek, hogy ez volt itt a Bonnie M együttes, a következőkben megint egy nagyon ismert együttes jön, ez pedig a Bad Boys Blue együttes, People of the Night, vagyis az éjszakai emberei.

Gyerekek, én úgy érzem, hogy nem kell mondani senkinek. Samantha Fox énekelt nekünk, a következőkben pedig már is itt van egy igazi szamuráj, na meg a Genghis Khan együttes, és utána egy Lady Fantasy a Maxim nevű előadótól, na de nagyon-nagyon eredeti verzióba fogom játszani.

Gyerekek, ez is egy megmutatatlan zene, Maxim és a Lady Fantasy-t hallgattuk. Aztán David Lyme a Bambináját fogom játszani egy nagyszerű vokál verzióban, és majd mindenki nagy kedvenc előadója Mozart jön, a Melis és Weiss című dal.

Nos gyerekek, ezek ilyen öreg zöld zenék egyébként. Mozart zenélt nekünk, Melinda and Weiss a következőkben egy olyan előadó, akit mindenki szeret, mondhatnám, hogy mindenki fancy, ugye őt szeretjük, na meg a zenéjét. Na de én most olyan zenét játszom tőle, ami nem annyira ismert, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy értékes zene, Stand Up for Love a zene cím.

És a gyerekek mellett közben DJ Csavi érdeklődik, és azt mondja, hogy olajcseréhez jól jönne neki egy zene. Hát Csavi, kívánok neked jó munkát, és azt mondom neked, hogy akkor legyen tényleg nagyon jó, és figyelj, neked szól.

Közben egy Gyura barátunk messengeren azt írja, szia, jó adást, buli van. Hát igen, Gyula, nálunk mindig buli van, buli az élet itt a Super DJ Rádión. És hát Bandez barátunk is itt van velünk. Szia, Zsolti, Bagyesz a hegesztő is csatlakozott Csorvásról. Üdv neked és minden vasárnap esti hallgatónak. Hát szia, Bandi, üdvözöllek, és hát remélem, hogy már nem melózol, mert hát már ilyenkor azért már álljunk már meg egy kicsit. Sötét is van, ez az egyik, ilyenkor már dolgozni tilos, hiába, hogy bent esetleg még lehetne, de ha már ránk sötétedik, akkor már abba kell hagyni mindenféle munkát. Persze vannak kivételek, Csavi is dolgozik, nála olajcsere van. Hát meg én is dolgozom, nálam más van, ez már egyébként ilyen pihentető munka. Nos, gyerekek, ígértem nektek egy zenét a Banana Ráma együttestől, a Vénusz című dalt, ami, és azt mondtam, hogy nagyot fog szólni, egyébként minden zenénk nagyot szól, főleg azoknak szól nagyot, akik úgy tartják magukat, hogy a retro zene szerelmesei, na meg vágyhülűek, hát a Super DJ Rádió hallgatói. Mindenki egyformán, azt kell, hogy mondjam, jó hallású, tehát nagyon jó hallásotok van, aminek én nagyon-nagyon örülök. Nos, hát én már be is fogom a számat, Banana Ráma és a Vénusz, és majd utána megint befogom a számat, mert a zenében olyat fogunk hallgatni, ami nagyon-nagyon kellemes, és kell nekünk a kellemes zene. James Last fog zenélni majd a Banana Ráma után.

Nos gyerekek, az az igazság, hogy én csemegének hoztam nektek egy nagyon jó kis egybeleget, amit még egyelőre nem fogok indítani, diszjokei mixet hoztam, és méghozzá a Vol 2 Megamix Party 1-es nagyon-nagyon szól, és hát ezt azért hoztam, mert annak idején a 80-as években, na ez nagyon menő volt, amikor egy egybeleget meg tudtunk hallgatni, mert abban sok jó zene szólt, de még mindezek előtt lesz egy olyan zene, amit Gina fog nekünk zenélni, Let Me Free, majd jön Hazelden, és hát egy igazi másik, igazi nagy egy csemege, Jillben és a Just a Mirage című dal remixelve, de a remix is akkor született, amikor ez a zene megjelent. Tehát három zenét fogok játszani, mind a három zene egyébként szinti pop. Tehát nagyon komoly lesz, és énekkel, tehát olyan szinti popot fogok játszani. Nem olyat, mint mondjuk Laser Dance vagy Kotó, akik nem énekelnek, hanem énekelni fogják a szinti popot, és utána szeretném elindítani a diszjokei mixet, mert hát 13 percnél is hosszabb, amiben nagyszerű zenék fognak szólni, és hát kívánok még mindig nagyon jó szórakozást azoknak, akik szeretik a retro zenét, persze a 80-as évek retro zenéit.

Hát, hölgyek és urak is, retro zene szerelmesei, figyelem, figyelem, egy nagyon-nagyon csúnya, ronda, fekete bakelit lemez következik, amin egy disc jockey mix van nyomtatva, és hát én szeretném nektek ezt megmutatni. Az az igazság, hogy a zenében, vagyis az egyvelekben elhangzott zenéken mindegyike nálam egy kedvenc muzsika, és hát maga a keverés is már olyan, hogy az én tetszésemet már annak idején nagyon-nagyon elnyerte, amikor én a 80-as években ezt a diszgyökény mixet meghallottam. Hát arra törekedtem, hogy a továbbiakban is megszerezzem ezeket a diszgyökény mixeket. Hát nem sok jelent meg, de az a lényeg, hogy mindegyike itt van nálam, és ez egy ilyet szeretnék mutatni nektek. Ez most nagyon-nagyon a white fülűeknek, és hát azoknak fog szólni, akik szeretik azt, hogyha emlékek vannak ébresztve. Most biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik egy kicsit mondjuk megijednek, de olyanok is, akik azt mondják, hogy úristen, hát ezt az egyveleget még lehet hallani. Hát igen, lehet hallani, mert tudjátok, hogy itt a Super DJ Rádion zenében egyszerűen nincs lehetetlen.

0: Hát gyerekek, ez azt kell, hogy mondjam, őrület, amit egy zenében össze tudnak hozni. Ugye azért nagyon sokan értenek a zenekeveréshez. Most is, ugye napjainkban is, mint például mondhatnám, hogy a Super DJ Rádion milyen sok jó DJ van, és hogy értik ugye a keverést. Hát annak idején is értették, és annak idején azért a technika nem volt olyan fejlett, mint most, akkoriban nagyon-nagyon kellett érteni. Meg hát ritmus érzék és egyéb dolgok, ugye, hogy a jó zenék szóljanak az egyvelekben, vagyis hát igen, a legjobbak. Hát gyerekek, a műsoridő sajnos nagyon gyorsan eltelt, mondhatnám, hogy eltelt, ugye? Na de ne feledjük, hogy Liveman hamarosan itt van veletek, és még én mindig szeretnék nektek mutatni hatalmas muzsikát, Mike Cannon fog a következőkben zenélni, és hát ugye ne feledjétek, hogy kedden megint jövök hozzátok, keddenként a 90-es éveket hozom. Na hát akkor hadd jöjjön Mike Cannon így a zenei összeállítása végére.
1: What a fine looking woman. Pity I'm only screwing her.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Gyerekek, nem tudom, hogy live man késik-e, vagy nem késik, de biztos, hogy jönni fog, mert jelzést már kaptam tőle, de nem, most nem, nem, nincs reagálás semmi. Na, de nagyon remélem, hogy itt lesz, és én azt mondtam neki, hogy egészkor ővé a mikrofon. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok a zenei összeállítást. Kívánok nektek további nagyon-nagyon jókat, és hát kellemeset. Holnapra kevés munkát azoknak, akik mennek melózni, ugye? És hát akik még az éjszakában mennek dolgozni, azoknak meg gyors időtelést kívánok. Teljen el gyorsan az idő, és hát gyerekek, vigyázzunk egymásra. A közmondást is elmondom, dolgoz keveset, nem érhet baleset. Úgyhogy sziasztok, további jókat nektek! Yeah, they're on that.

Na szép és kívánom én nekek itt a Super DJ Rádión keresztül. Egy hét eltelt, azt én újból itt vagyok. Pár regulér áldásával kezdem.

Utána szoktam jönni tömény hands up, és vagy trance, vagy más lesz. Ugye ebből a szempontból is kell újítani a plakátomat.

Halló, Vász Karcsi, szia, szép jó estét neked is! Halló, Laci Dorahos! Halló, Borsonáros Pizzéria, sziasztok nektek is, minden jó, szép estét!

Azt mondta házé, hogy ez élenje valami durvább, hát fog majd menni. 9 óra után. www.sperdjradio.hu, ott a Viber számokat lehet konkrétan nekem irogatni most teljesen este 10 óráig.

Csak szólok, semmilyen tudod, mondd, hogy túl szerhezem nyúlok, és nem is nyúltam soha az életembe. Valamikor sprechen idolítson, de keményen. Give me a bisschen Sekt, und my arms perfekt.

Itt az Veri Gerardi on tömény Transrem. Áttértünk, utána picit kinyisztünk a Hands-up-ról. A Weber száma honlapon olvasható www.veri-radio.hu, és ott lehet nekem most konkrétan írogatni a Weberen keresztül, teljesen első 10 óráig.

Véget ér a munka már a live-en kutat. A véget ér a munka már a live-en kutat, a live-en voltam itt a Super DJ Rádion keresztül legközelebb, akkor jövét lassan veszek hallható, úgy nem az időpontban. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

nektek mindig. Nem tudom, mit akartam mondani, csak úgy jött volna valamit. Na mindegy. Na jó, ezt kívánom mindenkinek akkor.

Radio. Hungarian web radio station. Radio station.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szombati.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: This one I feel in broken hearts.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Best station around.
4: Turn it up.